0: Hírek, hírek, hírek. Sportet verpusztál. Hírek. Tiéd a sika. Hírek, hírek, hírek. Diszka a poskoltyák. Hírek, hírek, hírek. Irio Volkswagen Tiroc. Trita, stély, adrenalin. Skölcsán színja rockstar.
1: Volkswagen.
0: Ahopa Prizrán, Paki Automobile, de Porsche Pristina.